0: szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az IKOP plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztás megyert, az eredeti elképzelés szerint ehhez további 3 állomásra lenne szükség, erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati kócs, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök neked.
2: Én is köszönöm szépen, mindig, újra a meghívást.
1: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket most is. Előtte vagyunk egy ilyen nagy...
2: Így van.
1: Happening, vagy minek mondjam?
2: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezz meg, hogy mi volt ez.
1: Hát te mit szeretnél, hogy mi legyen?
2: Egy ilyen kötetlen beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak is, és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
1: De kinek?
2: Mindenkinek. Ugye az én koromban szoktam mondani, hogy azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, jogos, mert nem volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban, amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
1: És az meg nem jó.
2: Egyáltalán.
1: Látod, nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
2: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projektfeladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök

0: jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek, pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyaságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel fogom foglalkozni.
1: Jó, egyébként. Na, Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezted egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
0: Így van.
1: Ugye erre senki nincs felkészülve, így lehet, mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés. Jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
0: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
1: De nem... miért?
0: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermekszületés egy hatalmas nagy csoda, de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik. Életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag, és amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amivel bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyasságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam, hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyasság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha a Mama Hotelt vesszük, akkor azért most a mostani 30-asok még lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezze meg ezt az egésznek az értelmét.
1: Elmondtuk, hogy mikor, meg hol?
0: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
1: Nem olyan nehéz megjegyezni.
0: Igen, igen, sajnos, hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu, nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalomon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
1: Mire számítsanak szeptember 11-én?
0: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
1: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
0: is. Igen, is. Tehát nekem ebben az egészben engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
1: Igen, sokan kaptak,
0: igen,
1: most szerintem.
0: Igen,
1: én is láttam egyet.
0: És elgondolkodhatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 000 forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskolarendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy szülői értekezlet mellett.
1: Be is kellett menned? Tehát voltak
0: hát külön? Volt rá precedens, hogy be kellett menni. Igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
1: Egyszer képzeld engem is.
0: Na, mert, és akkor sorstárs vagy.
1: Hát, mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
0: Igen.
1: Meg na, valahogy mégiscsak odaszóltam, és...
0: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg valami olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzám, jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férjként.
1: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
0: Így van.
1: Az állandó lelkiismeret, meg így a megfelelés
0: van.
1: Alól.
0: Az
1: meg
0: de jó, de jót mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. A gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden meg van neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat, de a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezítsd meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
1: Hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról. Gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni. Vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
0: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy ilyen...
1: Ja, én el is megyek velük.
0: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett aggódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hiszem, hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés, addigra kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan tartást, hogy nekem nem kellett attól félnem, hogy.
1: Jogos,
0: és nyilván jogos. Voltak olyanok, hogy összeszedtük őket éjjel innen-onnan, mert hát egy kicsit megszaladt az a vodka, de hát ez a dolga egy tizenévesnek. És én sosem...
1: A szülőnek meg az, hogy menjen.
0: Igen, és én arra voltam büszke, hogy mertek engem felhívni, hogy menjünk értük. Tehát nem az volt, hogy egy padon alszom, vagy nem az volt, hogy úristen, mit szólnak hozzá, és éppen ezért soha nem szittam le őket, hanem másnap inkább idézőjelbetéve megdicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget. Azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán igen, keresztül bőrön igen. át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablonkérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll.
1: Mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor, vagy az kényeztetésnek számít, ha minden meg van nekik engedve?
0: Ez megint keretek között van. Szóval mit jelent az, hogy minden meg van neki keretek?
1: Hát,
0: nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve. Pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, uh-huh. hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
1: világos,
0: hogy.
1: Világos.
0: És így voltunk egyensúlyban.
1: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
0: Így van.
1: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
0: Pontosan.
1: Milyen, tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve, milyen életkorú? Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzá szeptember 11-én elmennek?
0: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
1: tehát
0: is...
1: Tehát egy kamasz
0: akárnak
1: az édesanyja is elmehet
0: igen,
1: hozzá?
0: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanyja vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy. Miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffint minden karácsonykor a gyerekeknek.
1: Az a másik véglet,
0: mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbeesve, hogy már erre se vagyok jó. És hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem, tehát itt elsősorban az anyaság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
1: Na, szuper lesz. Tehát szeptember 11.
0: 17 óra, így van.
1: És nőerőmű.eu.
0: Nőerőmű.eu.
1: Itt tudnak. Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
0: Ács Krisztina a változás segítő, igen, a Facebookon. Így van.
1: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
0: Hogyne. És imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék élni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes, és akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
1: Hát igen, a közösségépítés ereje
0: igen,
1: az.
0: Igen.
1: Az akkor megmutatkozik.
0: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a férjek ide nem kísérlik el?
0: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be. Aha. Utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
1: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
0: Igen. nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult. Mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
1: Ahogy ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk. Amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
0: Hogyne.
1: Amikor elmész más workshopra?
0: Igen, persze. Nekem minden munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát, ha csak egy gondolatot, mondatot, vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor nincs, hogy megtanulnom.
1: De ilyen szempontból is érdemes elmenni.
0: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
1: De sosem tudni, hogy...
0: Sosem lehet tudni, igen.
1: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek valami networking,
0: igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
0: Hát nem tudom, attól, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program indul majd szeptembert, hogyha jövök majd vissza, kedves hallgatók. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hogy 2-3 alkalom legyen még, és akkor folytattuk.
1: Egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026?
0: Hát elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
1: De miért nem jobbak? Tehát tényleg az önfejlesztés az virágzik.
0: Mert ömlik ránk.
1: És pont emiatt?
0: Igen. És nem tudod kiválasztani. Tehát a mai világban, főleg a fiatalabb korosztály, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 1 másodperc alatt eldöntöm azt, hogy balra vagy jobbra húzok-e valakit, gyakorlatilag nem állnak meg abban az élményben, hogy valaki adott nekik valamit, vagy valamin elgondolkodjak, és tudod, mint a magvető gondolat, nem véletlenül volt régen ez a könyvkiadó, hogy magvető, még van is. Gyakorlatilag az újabb és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbeesve, vagy most kinek higgyek.
1: Hát a hitelességet kell valahogy.
0: Igen, és gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
1: Másképp ugyanúgy.
0: Így van, csak bennem felmerült a kérdés.
1: Na jó, nagyon örültem neked. Szeptember 11.
0: Szeptember 17.
1: találkozom. Nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempárt adta.
0: Köszönöm szépen.
1: Az eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam, egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
2: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
2: Végre.
1: Megtörténik. És szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma Hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
2: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
1: És meddig, aztán hány évig pihent ez?
2: Hát ezt most ki kellene számolnom, de egy jó 7-8, igen.
1: Aha, ez viszonylag sok.
2: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő hajmeresztő kalandjai.
1: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
2: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
1: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
2: Hát abszolút nem.
1: Aki már könyvet csinált, hogy igazából tudja.
2: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
1: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
2: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban. És utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik, ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
1: tehát van kedved hozzá?
2: Abszolút. Hát mi azt, sőt, már el is kezdtem a második részét. Okay. Így van,
1: ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
2: Igen.
1: Ugye ez
2: igen.
1: Egy jó, ez egy nagy dolog.
2: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak, elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
1: hát ha megengeded, akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
2: Igen.
1: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem érti igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könny, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
2: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
1: Ja, még filmet is.
2: Igen,
1: na,
2: esetleg. Lám. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. És így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus, hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk ilyet, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot az általános iskolában elkövetett bűneimért. De jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimondott konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kívánok én, hogy vár, de felveti a kérdést.
1: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
2: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az engem a csönd inspirál. Tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generált csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodot az büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeret tettem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
1: Na jó, de a színpadon is történetet mesélsz színészként.
2: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma már, mint a színészet. És
1: az volt az eredeti?
2: Az volt az eredeti, igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
1: Hát milyen, hogy kiegészíti.
2: Igen, egymást. Abszolút.
1: Most minek nevezzük, ez mese?
2: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
1: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
2: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Lehet, hogy azért...
1: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
2: Nem közhelyes kérdés, nehéz kérdés. Éppen ezért nem közhelyes.
1: De ehhez volt kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod volt.
2: Valahogy hozzá. Érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem, most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam.
1: Szívből gratulálok.
2: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
1: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel. Ha majd abban az élet.
2: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
1: Helyes.
2: Igen.
1: Főleg, ha majd értékeli.
2: Hát, ajánlom neki.
1: Segíti a színpadi munkádat ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik. A színészet
2: legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
1: Ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert?
2: Egyre
1: képét raknám össze?
2: Egyre elégedettebb ember képét raknám
1: össze. Hát ott a gyermek, itt a könyv.
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dériné programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején, még 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van magán. Az egész darab nagy betűkkel a magányról szól igazából. Ez egy magányos ember.
1: Akkoriban
2: bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már hála Istennek nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Meg vannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
1: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
2: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
1: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Aha. Látod, nem beszéltünk meg semmit.
2: Oké.
1: Okay. Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a Párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
2: Igen.
1: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
2: igen,
1: de mély témák vannak.
2: Igen.
1: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
2: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel. Egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves. Aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos nem mindannyian itt hagyjuk
1: ezt. És nem tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
2: Nem.
1: A 100 évvel idősebb néni? Mert hiszen ha 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
2: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
1: Hát de, főleg 110 évesen.
2: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. És amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Úgyhogy
1: és mi szerintem a varázslat látsza?
2: Na, ez viszont már spoiler.
1: Ah, jó. Oké.
2: Okay. Igen.
1: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
2: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
1: Szóval lehetne belőle filmet forgatni, azt
2: szerintem. Hát legalábbis egy rajzfilmet, vagy animációs film, de akár sima filmet is, abszolút. Szerintem igen.
1: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
2: Igen.
1: És még november azért odébb van.
2: Igen.
1: De már te lélekben abba is benne vagy?
2: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
1: de nehéz műfaj.
2: Ugye? De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
1: Igen.
2: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
1: változó. Arra figyel tudtani. Valaki? Hogy ezt jól mondod, de bármint, hogy azt mondod, ami a papíron?
2: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom azt. Opp, most kihagytam, most rosszul mondtam. Aha. Annyi, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
1: Volt már ilyen egyszereplős?
2: Nem, ez az első monodráma. Ez lesz életem.
1: De azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
2: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk, Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
1: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is.
2: Hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Ottó lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
1: Hol lesz a bemutató?
2: A Dériné központban. Aha. Lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
1: Mindenképp meg a hallgatókkal meg együtt, ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról, és itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy, és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocsérte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
2: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázott történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próba folyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig most játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Buza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, ott akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
1: Azt a kollégák észreveszik mindig?
2: Igen, van, hogy ők is csinálják.
1: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
2: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, hogy tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni
1: beléd
2: fogod.
1: Épül,
2: igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiálja persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékosság az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
1: No, hát neked is jót fog tenni ez a folyamat.
2: Igen, igen.
1: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
2: nem, hát most építkezünk 1,5 éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
1: De egyébként eleget.
2: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
1: Na, még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
2: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Bennikét az Emma Hajmert.
1: Hát ez is egy gyermek.
2: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban, a Libriben, a Lírában, a nagy könyvesboltokban kezébe vehetik az emberek, vagy kezükbe vehetik az emberek, és az az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
1: Ajánlod szülőknek is?
2: Igen, és kaptam visszajelzéseket a
1: régi verzióban?
2: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
1: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
2: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm, a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem fejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
1: Oda kerülni ez a lényeg.
2: Oda kerülni, és csinálni kell. Nincs mese.
1: Ezt tehát Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
2: Ez így van.
1: Bocsánat a kifejezését.
2: Egyetért.
1: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
2: Jó, köszönöm.
1: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
2: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok. Úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
1: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem. Igen. A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap.
2: Ugye? Így van, az egy szombati nap.
1: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
2: Az délelőtt 11 óra.
1: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit eltervezte, és akkor még egy kérdés, még nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, amikor csak tervezted, hogy majd apa leszel.
2: Igen.
1: Akkor ilyennek képzelted, amilyennek most megéled, vagy nagyon más?
2: Más. Én már régóta, szeretem volna apa lenni régóta, de pont nemrég beszélgettünk a Natival, a feleségemmel erről, hogy egyszerűen az, akinek nincs gyereke, most semmiféle előjel nincsenek emellett, csak hogy ezt az érzést nem lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani. Ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozott.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ezt maradjon meg legyen még nagyobb, igen, azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. No, ne viccelj. Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
2: Igen.
1: Szeressenek, igen, kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a kormányfő. Radnai Márk szerint új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek. Szeptemberben ismét a sport és a zenéjé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozóján. A Honvédség segítségével elérték, hogy a vízmű két oldalán a szintkülönbség több mint 20 cm volt, és az előrejelzéssel szemben óráról órára nem apadt, hanem nőtt a vízszint. Azt szoktuk mondani, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, de most centiről centire gyűztük le a nehézségeket, fogalmazott a miniszterelnök. A Tisza párt elnöke. Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik lemondták nyaralásukat, és pihenésük, családjukkal töltött idejük helyett részt vettek a munkában. Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit-szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. Ezek éves kibocsátása 2158 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztunk le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rendszerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Pung Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zilci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután, az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott azt a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretében indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Círok Tamás várják önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál, helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a biciklit után.
0: És most! indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Önkormányzatnak, írja a HDG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot,

0: Keressetek.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia, sok közül, mondta a főpolgármester. Rászorulók kapják a szigeten maradt sátrakat, újra megdőltek a meleg rekordok. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamas egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamas terror szervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretett Szolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket.
2: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt az országos napi melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írja a Hungaromet. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
1: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
4: Eladták a Cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpaton a külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A Cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A Cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított beton hangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfűzítő és Komárom közötti 13,6 km-es szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 km-es szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfűzítő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az EON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadság tér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az EON hálózat fejlesztése várhatóan csak nem 4 héten keresztül.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresi telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
12: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
13: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
12: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
13: Na jó, takar.
12: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túl állapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő, aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a Veszprémi Orlandó ének együtt ad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrlandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzszászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért. Soron kívül előléptette főhadnagyját Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai Rendőrkapitányság főelőadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzszászlóst, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltóautóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt. Veszprém vármegyében Só és Öskü között a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló és erdőtűz megfékezése érdekében.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
0: Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túl állapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő, aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a veszprémi Orlandó ének együtt ad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzszászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette főhadnagyját Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai Rendőrkapitányság fő előadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzszászlóst, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltóautóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
14: Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túlállapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a veszprémi Orlandó ének együtt ad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzszászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette fő hadnagyját, Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai Rendőrkapitányság fő előadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzszászlóst, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltó autóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3 meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt. Veszprém vármegyében Só és Öskü között a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló és erdőtűz megfékezése érdekében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
4: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi dalokatás elő a múltból. Hol tartasz?
4: Az első refrén már megvan.
2: Rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Miénk itt a film. Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönség találkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel.
8: Veszprémpiknik.hu.
9: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
10: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
11: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, Dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
12: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük!
14: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén, visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a ráckevei Dunaágat. Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon, Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt kulturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőrdandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarukra is, tette hozzá. Ma napos idő várható, de a fátyol és gomoly felhők mellett néhol számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is. Heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A szelet erős lökések is kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 39 fok között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd között is lezárásokra kell készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt. A Margit hídon időszakonként korlátozzák a forgalmat. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják pénteken délig. Ma 18 óráig lezárták a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steinl Imre utca és a Garibaldi utca között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali 4 óra 30 percig, augusztus 23-án délig a Lánchíd utcában, a Várkertre parton az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Várolja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul egy újabb óra.
13: A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Sláger FM.
16: Right about now. The Funk Soul Brother.

a legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csabot Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot, vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg. meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen aszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz- és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköstfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja a Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadázták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelenti be előre, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost, és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatos.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Végleg eltűnik a legendás Balatonfüredi tábor. Olasz Renato alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton Film Piknik. Hűsítik az állatokat a veszprémi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Végleg eltűnik a legendás Balatonparti tábor. A Balatonparttól mindössze néhány száz méterre az Aranyhíd sétány és az Arácsi síd között fekvő telken sokáig egy napközis tábor működött, amely az utóbbi években elhanyagoltan állt, írja az nlc.hu. A hatalmas fákkal borított terület arculata a jövőben gyökeresen megváltozik, ugyanis egy lakópark épül itt. A 3-4 szintes épülettömbben 69 lakást terveznek, az általuk körülölelt belső kertben pedig medencét, pihenőtereket, valamint játszóteret és egyéb közösségi funkciókat is kialakítanak. A parkolást nagyrészt a föld alatt oldják meg. Az épületek alatt ugyanis egy 92 férőhelyes, közös mély garázs épül, míg a felszínen 15 autónak alakítanak ki parkolóhelyet. Augusztus 27-én Olasz Renato Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton Film Piknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várják a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. Számos közönség találkozó is színesíti majd a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. A 39-40 fokos hőség az állatokat és a látogatókat is próbára teszi. A Veszprémi állatkertben azonban mindent megtesznek azért, hogy a lakók a lehető legnagyobb komfortban vészeljék át a forró napokat. Árnyékos pihenőhelyek, medencék, dagonyák, friss víz és párásító ventilátorok segítenek a hőség enyhítésében. Ahogyan azt Török László, a Veszprémi állatkert igazgatója a Veolnak elmondta, a nyári forróság az állatok számára is nagy kihívást jelent. Ezért a kánikula napjaiban az állatkert munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak lakóik jólétére. Az állatgondozók folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és minden faj számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítják. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskői férfit a településen kedden történt pirotechnikai robbanás ügyében. Közveszélyokozás miatt büntető eljárás indult ellene, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az öskői családi háznál történt szerdai robbanást követően a rendőrök megállapították, hogy az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot, és az egyik eszköz felrobbant. A férfi a robbanásban megsérült, a mentők kórházba vitték, a környéket pedig mintegy 100 méteres körzetben kiürítették, mivel a detonáció a közelben élők testi épségét és életét is veszélyeztette. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A Van Veszprém HC 34-20-ra legyőzte a spanyol Torrella Vegát a Santanderi nemzetközi kézilabda tornán. Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5-5 után 8-5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási az iram, az építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt. Így a félidőre 17-10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccs jelleget öltött, és a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével 34-20.
1: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezerásra készüljenek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezerás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak majd a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Ötvös tér, valamint a Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban majd szombaton 20 órától 22 óraig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már is indítunk egy újabb órát 10 óra után pár perccel a stúdióban Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd nálunk Olivia Dean, itt lesz Jennifer Lopez, elsőként pedig Gyöngyi Mond és az Ocean Drive szól. Tartsanak velem, jó időtöltést!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit ingyenes összművészeti fesztivállal majd Budapest ikonikus sugárútján. Ha szeretnének ön is a nyár utolsó hétvégén pezsgő kulturális programokkal zárni, akkor augusztus 28 és 30-a között irány az Andrássy út, a 6. Tefest ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét. Az összművészeti fesztiválra több mint 15 színház fog kitelepülni, de kulturális, illetve tudományos programokkal is ismerkedhetnek az esemény ideje alatt. Mindez tehát majd augusztus 28 és 30-a között az Andrássy úton, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Jeremy Jackson slágerével folytatjuk már is most.

0: Ez a Sláger FM, nem sokára majd szétnézünk az utakon, hiszen 10:30 lesz, és ejtünk egy pár szót az időjárásról. Majd hozom Rosé és Bruno Mars közös ételhez, azt mondja, az APT című világsláger tulajdonképpen egy korai játékból született. Rosé a stúdióban mutatta meg a többieknek a játékot, és közben elkezdte skandálni, hogy APT, mire valaki megkérdezte, ebből miért nem csinálunk egy dalt. Rosé először annyira bizonytalan volt az ötletben, hogy még azt is kérte, hogy töröljék a felvételt. Végül hát több mint 50 országban lett listavezető, mindjárt lesz szól itt a Slágeren. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Új kerékpáros parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra készüljenek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton 15 órától 16 óra 30-ig szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásra számítsanak majd a Kóskároly sétány, Hősök tere, András út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Ötvös tér, valamint a Pesti alsórakpart útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvény tartanak az MVM Domban majd szombaton 20 órától 22 óraig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Lager F.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

passion of the groove.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, rengeteg jó kis slágert hoztam. Most pedig jön az órazárásaként Vastag Csaba és az őrült éjjel szólít a slágeren. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak vele.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott: onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagy értékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésen, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a péntek délelőtt mellé. Úgyhogy jó pihenést, jó hosszú étvégét mindenkinek. Miles Smith és a Stargazing. Ezzel már is most nálunk.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus végén pedig jön az állatkertek éjszakája, a rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek majd. Az este során részvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mítoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, valamint a Budakeszi Vadaspark, a Veresegyházi Medve otthon is csatlakozik egyébként. Mindez augusztus végén, tehát jön az állatkertek éjszakája itt a fővárosban is. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a péntek délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Ezt a Camara és a Somewhere in My Heart, ezt szól már is most nálunk.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mindjárt 11:30 lesz, úgyhogy lassacskán jó készülődést az ebédhez. Shawn Mendes érkezik mindjárt nálunk, akinek karrierje 6 másodperces videókkal indult. A YouTube-ról tanult meg gitározni, aztán pedig a Vine-ra töltött fel rövid feldolgozásokat. 15 évesen már megjelent első kislemeze, 19 éves korára pedig már 3 album is vezette az amerikai albumlistát, úgyhogy mindjárt a When You Are Gone szólít a slágeren. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb

Luigi, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára majd 12 óra lesz, úgyhogy jó készülődést, illetve jó étvágyat kívánok a pénteki ebédhez, nálunk pedig majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, álljanak erre és a Flashdance, a Feeling pedig már is jön az óra zárásaként, számítok örökre, tehát a következő órában is én Csága Attila vagyok.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
8: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
9: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
8: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túlállapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő, aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a Veszprémi Orlandó ének együtt ad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzszászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette főhadnagyját Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai Rendőrkapitányság főelőadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzszászlóst, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltóautóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt. Veszprém vármegyében Só és Öskü között a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló és erdőtűz megfékezése érdekében.
1: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának is, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Táblákat javítanak Tatabánya közelében a 60-as kilométernél, 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezerták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellér tér között szombaton 22 óráig, valamint mai évfélig a Kóskárvasítányt is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó étvágyat az ebédhez, 12 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Alexandra Work és a Bad Boys pedig már is elsőként. Tartsanak velem ebben az órában, és számítok önökre.
4: Alexandra, girl, I

0: A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Árplusz Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programon egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban,
1: melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a délután mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Follow the flow és a tőle ne! Ezt folytatja már is most nálunk a péntek délután, tehát

0: az ebédhez jó étvágyat kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd fél egy lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt SMS-ben várom a hívható számú 06303030958-as. Mindjárt a My Republic slágerét hozom, előtte viszont ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának is, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében, a 60-as kilométernél 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is, a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint ma évfélig a Kóskároly sétányt is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután 1 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatom Benzon Boone és a Mystical Magical pedig jön az óra zárásaként. Én Csáker Attila vagyok.
1: My name is Benson Boone.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi, dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
12: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
12: Velem, Mautner Zsófival.
13: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
13: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
16: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Kópány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésben, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06-30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Egy óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a péntek délután mellé. A Outkast és a Hey Ya-szal már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legszuperebb hosszú hétvége kikapcsolódási tippjeit hallják itt a Sláger FM-en. Többek között ellátogathatnak a Mózis-szigetre, a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Augusztus 21, 22 és 23-án várnak itt mindenkit. A Margit-szigeti Mózis-sziget, tehát augusztus 9 és 25-e között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti. Eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhetnek fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mindezt tehát a Margit-szigeti atlétikai centrumban, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hosszú hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. The Communards és a Don't Leave Me This Way, ezt folytatja már is most nálunk.

0: Csirán slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en, az énekest azt gondolom nem kell senkinek sem bemutatni. Ugye nem is olyan rég itt járt Budapesten is, egy elképesztő koncertet adott nekünk a Puskás Arénában. Itt a Sláger FM-en pedig most szétnézünk majd az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésen, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőjéberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig délután 2 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha pedig útnak indulnának, csak óvatosan, ugye erős a forgalom az M7-es autópályán is, hogy itt is nagyon nagy körültekintéssel vezessenek. Most pedig Cserny és Király Lina közöse játszom, ahogy lélegzem szól az órazárásra. Én számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.
1: Az üvegem áll.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Víz nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Végleg eltűnik a legendás Balatonfüredi tábor. Olasz Renato alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton Film Piknik. Hűsítik az állatokat a veszprémi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Végleg eltűnik a legendás Balatonparti tábor. A Balatonparttól mindössze néhány száz méterre az Aranyhíd sétány és az Arácsi síd között fekvő telken sokáig egy napközis tábor működött, amely az utóbbi években elhanyagoltan állt, írja az nlc.hu. A hatalmas fákkal borított terület arculata a jövőben gyökeresen megváltozik, ugyanis egy lakópark épül itt. A 3-4 szintes épülettömbben 69 lakást terveznek, az általuk körülölelt belső kertben pedig medencét, pihenőtereket, valamint játszót teret és egyéb közösségi funkciókat is kialakítanak. A parkolást nagyrészt a föld alatt oldják meg. Az épületek alatt ugyanis egy 92 férőhelyes, közös mély garázs épül, míg a felszínen 15 autónak alakítanak ki parkolóhelyet. Augusztus 27-én Olasz Renato Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton Film Piknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várják a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. Számos közönség találkozó is színesíti majd a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. A 39-40 fokos hőség az állatokat és a látogatókat is próbára teszi. A Veszprémi állatkertben azonban mindent megtesznek azért, hogy a lakók a lehető legnagyobb komfortban vészeljék át a forró napokat. Árnyékos pihenőhelyek, medencék, dagonyák, friss víz és párásító ventilátorok segítenek a hőség enyhítésében. Ahogyan azt Török László, a Veszprémi állatkert igazgatója a Veolnak elmondta, a nyári forróság az állatok számára is nagy kihívást jelent, ezért a kánikula napjaiban az állatkert munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak lakóik jólétére. Az állatgondozók folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és minden faj számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítják. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskői férfit a településen kedden történt pirotechnikai robbanás ügyében. Közveszély okozás miatt büntetőeljárás indult ellene, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az öskői családi háznál történt szerdai robbanást követően a rendőrök megállapították, hogy az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot, és az egyik eszköz felrobbant. A férfi a robbanásban megsérült, a mentők kórházba vitték, a környéket pedig mintegy 100 méteres körzetben kiürítették, mivel a detonáció a közelben élők testi épségét és életét is veszélyeztette. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A Van Veszprém HC 34-20-ra legyőzte a spanyol Torrella Vegát a Santanderi nemzetközi kézilabda tornán. Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5-5 után 8-5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási az iram, az építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt, így a félidőre 17-10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccs jelleget öltött, és a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével 34-20.
1: Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának is, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében, a 60-as kilométernél 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, itt a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópályán is, a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között, a 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál. Továbbá lezerták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertal Alajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint mai évfélig a Kóskár sétányt is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a hosszú hétvége mellé. Mi van már is elsőként Billie Eilish slágere? Szóval most nálunk a Birds of a Feather.
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Ez a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. A 40. mesterségek ünnepe pedig mindenkit vár a Budai Várban ezen a hétvégén még. Augusztus 20 és 23-a között ismét életre kel a Budai Vár. A mesterségek ünnepe közel 1000 kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen, többek között a Tóth Árpád sétányon vagy a Tárnok utcában és a Szent Háromság téren fedezhetik fel ingyenesen, úgyhogy várnak mindenkit a Budai Várban. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Whitney Houston és a How Will I Know? Ez szóval már is most nálunk.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek a stúdióban, Csáki Attila, ha útnak indulnának, csak óvatosan. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, ugye sokan autóznak az M7-es autópályán a Balaton felé, de mindjárt mondom a további közlekedési információkat is. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon a két sávban tudnak közlekedni, a 11-es főút irányában tovább haladni. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek majd napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út és az Iharos utca kereszteződésen, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jupien és a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután 3 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ahol is a legkiválóbb slágereket hallhatják majd a következő órában is, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Most pedig az órát zárjuk Billy Joel slágerével, Uptown Girl, ezt szólít a Sláger hétvégében. Jó pihenést!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Beszédet mondott a miniszterelnök az ünnepi tisztavatáson. A zöld politika szerepéről beszélt augusztus 20-án a főpolgármester. Lenyúlták a nyúl szobrot a Margit szigeten. A Sláger FM híreit hallják. Molnár Róbert vagyok. Beszédet mondott a miniszterelnök az augusztus 20-ai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter a katonákhoz fordulva arról beszélt, hogy a 21. században egy ország biztonsága már nem kizárólag a határainál kerülhet veszélybe, hiszen támadás érheti az informatikai rendszereket, az energiaellátást, a közlekedési hálózatot vagy a kritikus infrastruktúrát is. Mint fogalmazott, Európában háború van, a világ pedig hosszú évtizedek óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, miközben új fegyverrendszerek jelennek meg, és a hadviselés néhány hónap alatt is annyit változhat, mint korábban évtizedek alatt. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről, valamint a zöld politika elengedhetetlen szerepéről beszélt augusztus 20-ai ünnepi videójában a főpolgármester. Boldog születésnapot Magyarország, de lehet, hogy itt és most úgy pontosabb, boldog újjászületésnapot Magyarország, fogalmazott videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester az áprilisi választásra utalva hangsúlyozta, hogy a többség az európai Magyarországot választotta, ám most példátlan kihívásokkal kell szembenézniük. Karácsony Gergely az ország előtt álló kihívásokról szólva elmondta, soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, ekkora forróság és ilyen aszályos a nyár, valamint soha nem volt még ilyen közel az, hogy összeomoljon az ország víz- és áramellátása. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kg vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladékok között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is előkerültek. Dolgoztak az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a 11. kerületi árasztóparton és a 3. kerületi Pünköst fürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is. Lábak élt a pesti nyúlnak, valaki lenyúlta azt a nyulat, amelyik Kolodkó Mihály szobrászművész egyik alkotásaként a Margit szigeten üldögélt. A zen nyúl rövid időn belül a második a kisköztéri alkotások sorában, amelyeknek már csak a hűlt helyén találják az őt keresők, írja Blick. Kolodkó Mihály köztéri szobrai mára igazi budapesti látványossággá váltak, a legtöbben csak fotókat készítenek róluk, van azonban valaki, aki szó szerint veszi a begyűjtést. Néhány nappal ezelőtt ugyanis levadászták a Margit szigeten található meditáló nyulat. Korábban a Vajdahunyad váránál lévő Dracula szobrot vitték el, az ügyben már a rendőrség is nyomoz. A rajongók attól tartanak, hogy a művész kedvét veszi majd a tolvajlás, és talán nem is tesz ki majd új figurákat. A szobrász egyébként soha nem jelenti be előre, hogy milyen alkotást és hová tesz ki. A dolog izgalmát éppen az jelenti, hogy a rajongók bejárják a fővárost, és értesítik egymást, ha új szobrocskát találtak valahol. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: A legfrissebb közlekedési információkat csak itt hallja a Sláger FM-en, mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út, Karinti Frigyes út megállót a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 0630 30 95 8, ez pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a péntek délután mellé. Itt van már is elsőként Lola Young slágere, Szalmas nálunk a Messi. Tartsanak velem, jó pihenést!
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rengeteg program vár mindenkire a hosszú hétvégén, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a fővárosban. Többek között városi kódfejtéssel várnak mindenkit, ez egy vezetett csita. Itt a fővárosban az Image csapata kalauzolja a részvevőket a Budapest épületek kódjainak, titkainak útvesztőiben. Ha igazi városi detektívnek tartják magukat, akkor a séta önöknek szól, hiszen 2,5 órányi szintiszta nyomozásba ugorhatnak fejest a város egyik legelegánsabb útján sétálva. Fény derül majd arra, hogy némaságra ítélt kőszobrok, gazdag díszfestések, vagy mi mind egykori úri világról mesélnek, mindezt át itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolatást kívánok, a Sláger FM-ben pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. El a Lengli Vadius

0: Sláger FM-et hallgatják, szép délután kívánok mindenkinek, nem sokára 3:30 lesz, majd szétnézünk az utakon, 4 órától pedig majd érkezik a slágerlista is itt a Sláger FM-en, úgyhogy 4-től is érdemes velünk tartaniuk. Ha útnak indulnának, akkor pedig jó utat vár, ma a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai nap folyamán a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Most nagyjából 20 fokot mérhetünk, viszont napközben 27 és 38 fokra van kilátás majd a délutáni órákban. Jó utat mindenkinek, vezessenek óvatosan az M1-es autópályán. Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban 2 személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél már megindult a forgalom, de a torlódás még így is több mint 5 kilométeres. Budapest felé vezető oldalon a nézelődök miatt szintén lassulásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Róna utcában az Egressy útnál. Lezerták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap 23 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bártana Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt. Ma 18 óráig lezárták az 5. kerületben a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, a Nádor utcát a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát, a Steindl Imre és a Garibaldi utca között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig délután 4 óra lesz majd, ami azt jelenti, hogy én búcsúzom, hiszen érkezik a Slágerlista, úgyhogy maradjanak a Sláger FM-mel, velem legközelebb pedig majd holnap reggel 6 órakor találkozhatnak. Számítok akkor is a kitüntető figyelmükre, Csáka Attilával rádiózhatok, és hallgassák továbbra is a Sláger FM-et. A viszont hallásra szép péntek délutánt mindenkinek.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túl állapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a Veszprémi Orlandó ének együtt ad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzszászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért. Soron kívül előléptette fő hadnagyját, Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai Rendőrkapitányság fő előadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzszászlóst, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltó autóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt. Veszprém vármegyében Sói és Öskü között a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló és erdőtűz megfékezése érdekében.
1: És a vonalban már is Bogáti Bence, a Málvin felügyeletese. Szia, milyen híreid vannak most?
2: Szia Attila, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Ma augusztus 21-én vonataink és a volánjáratai a szombati menetrend szerint járnak. Kőbánya Kispestnél váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt néhány perc késéssel kell számolni az erre utazóknak. Tart a ceglédi fővonal karbantartása, a Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. Az S50-es és S21-es vonatok hétfőig még Kőbánya Kispestről indulnak. Kedden megváltozik a vágányzári menetrend, így ezek az elővárosi vonatok is ismét a nyugati pályaudvarról fognak indulni. Hétfőtől szerdáig pótlóbuszok járnak a Bakonyvasúton Veszprém és Zirc között. A pótlóbuszok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak. Jó utazást kívánok!
1: Bogáti Bencének köszönjük szépen!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Na hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos slágerlista. Végre normális hőmérsékletben a kereskedelmi rádió közösítése alapján összesítése. Ezt a szót kerestem. És ez a 2026-os év 34. adása.
5: Jó!
4: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a hétszárja pedig 31 gyertyát fújhat el a szülinapi tortáján, már ha ez még divat egyébként arra felé. Egy énekesnő, de a mozivásznon is feltűnt, ugyanis szerepelt 2023-as Barbie filmben.
5: De jó,
4: Sellő Barbie-ként tűnt fel benne, úgyhogy esetleg, ha valaki látta volna, hogy egy bedobott kukacra rábukik, az jól látta.
6: Tiltakozom!
4: Már elnézés, de miért ne lehetne kipecázni egy Sellőt?
6: Bírom, ő kérem!
4: Igaz, hogy egy lambót kéne bedobni a horog végén, de mindegy. Na, indul az Opel Valli slágerlista, Yves Alice Cooper, na, álmodik a nyomorult, Axel Cooper, Shaggy, nem, Shanghai, és Denery Dance. Dönderé Dance.
5: Csak nem.
4: Gondolom. Ez az. Új belépő, úgyhogy meghallgatjuk. Köszönjetek, fiúk.
5: Hú, a pancser.
4: A 40.

0: 38. David Guetta és a Baby Don't Hurt Me. Baby Don't Hurt Me. Jaj, de fú, diszkópatkányok a 39. helyet, az Imagine Dragons és a Bones. Érditek, kicsit összevontam. Na mindegy, Orzsi jön, csinálj valami rendet. Úgy látszik, hogy a hideget sem bírom.
1: Visszapillantó.

0: Bangles, Walk Like an Egyptian. Sétálj úgy, mint az egyiptomiak. Tehát ilyen, legyél ilyen furcsán kétdimenziós. Ez korasláger volt. Édes Istenem. Na, jöjjön némi info a hétszárjától. Korábban modellként dolgozott, háromszoros Grammy díjas, édesapja zenei stílusa nagy hatással volt rá, és az öltözködése is, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
0: A fater egyébként az Oda nevű koszovói rock együttes énekese és gitárosa volt, az Oda ne rohanjak című fesztiválon tűntek fel. Ó, megszólalt a Szóvic Allert. Na mindegy, 5 évesen énekelni kezdett. Nelly Furtado és Pink volt rá nagy hatással.
1: Nagyszerű.
0: Meg a fater öltözködése. De mindegy, cellózni is tanult, de úgy érezte, hogy ez a melló a cellóval nem neki való, mert hogy kicsi, túl kicsi volt a nagy cellóhoz.
1: Miért?
0: Hát meg tudom érteni egyébként, egy kis nő egy ekkora hangszerrel a lába között.
2: Tiltakozom.
0: Miért a cellót hova teszik?
3: Mit tudja mi?
0: Na ugye, hogy ugye. Csak szegénynek angol spárgába kellett menni, olyan picike volt. Na, inkább beszéljünk a Drakuláról, jó, ha már az én véremet is szívja a kisasszony. Tame Impala, a 37.

0: need these beautiful things that I.
1: Benson Boone és a Beautiful Things az 35. Mark Ronson és a Nothing Breaks Like a Heart a 36. Egyébként ezt Miley Cyrus-szal követte el, de mindegy, úgyis hallottátok. Jöjjön Orsi egy kis visszapillantással.
2: Visszapillantó.
3: 42 éveset Alizé a francia pop egyik legismertebb előadója. A világ a 2000-es évek elején ismerte meg a Muello Lita című slágerével, amely több országban is listavezető lett. Bár nemzetközi áttörését ez az egy dal hozta meg, Franciaországban azóta is népszerű előadó. Érdekesség, hogy Olly Mercer a Dear Darling francia változatát is felénekelte. Most pedig következzen a dal, amellyel egy csapásra világhírű lett. Muello Lita.

0: Alizé, Mojlo Litta. Köszönjük szépen! Folytatódik közben a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, ahol dolgozom, húzom az igát, melózok.
1: Persze, persze.
0: Nyomják bele a fejemet a melótengerbe. Na, elárulom, hogy ki a hét sztárja. Dua Lipa! Egy éves, Londonban született, de koszovói albán származású, ezt már egy párszor megbeszéltük. A szülei 92-ben a Szarajevói ostrom alatt menekültként Londonba költöztek. Dua Lipa ekkor 11 éves volt, aztán amikor kikiáltották Szarajevó függetlenségét, hazaköltöztek. Akkor hát kiáltotta ki, hogy Londonig elhallatszott, és akkor így gondolt, menjünk haza, nem! De albán az anyanyelve, 2 évvel idősebb gyerekekkel járt iskolába, aztán, mert hogy ugye hát vissza kellett illeszkedni a brit iskola rendszerből.
2: Pontosan.
0: Emiatt gondolom mindenkit hülyének nézett, pedig hát csak ugye előnyben volt a nyugati oktatási rendszer miatt.
1: Ó, igen.
0: Mindig is világszinten ismert énekesnő akart lenni, de sikerült.
1: Igen.
0: Tudta, hogy ezt Koszovóból nem fogja tudni elérni, így 15 évesen visszaköltözött Londonba. Kiáltották a függetlenséget, ő meg bekiáltotta, hogy akkor talán mégis London. Dua Lipával innen folytatjuk, Imán Bek és Bajor Belly Dancer-je pedig a 34.

0: és az Only Girl 32-en feltámad. Farukko és Pepas ismét a listán a 33-on. Ors jön! Pillancs vissza!
1: Visszapillantó!
2: A napokban ünnepli 37. születésnapját Zentai Márk. Gyerekkora óta zenél, énekelni tanult, később zongorázott és fuvolázott is. A legtöbben a Megasztár 3. évadából ismerhetik, de országos ismertséget az SOS Szerelem című film főcímdala hozott számára. Ez a Ments meg szerelem 2007-ből.

0: és a Mencs meg szerelem. Hát ahol a szerelem ment meg, ott már tényleg nagy a baj.
1: Pontosan.
0: Ahogy Brad Pittnél is, mert őszintén bevallotta, hogy 7 év teljes józanság után ismét elkezdett alkoholt fogyasztani.
2: Hú, apátyja!
0: 7 évig bírta. 7 év Tibet. Persze azt mondja, hogy csak nagyon szigorú keretek között engedt meg magának néhány pohár bort.
3: Ugyan
0: mert megtapasztalta, hogy a korlátlan ívás továbbra sem tesz jót neki, de ez nem úgy van, hogy ilyenkor, aki belekost, úgyis visszaesik.
4: Talán holva.
0: Idő kérdése? Van erről véleményednek?
5: Nem mindegy.
0: A legjobbat kérdeztem. Pitt arról is beszélt, hogy Angelina Jolie-val való szakítása után az anonim alkoholistákhoz járt, és Bradley Cooper támogatása is sokat segített neki.
1: Aha.
0: Az interjú legmegrázóbb részeként felidézte, hogy rövid időszakban a családi problémák olyan méret aszították, hogy öngyilkossági gondolatok is megfordultak a f***ben.
4: De jó ég.
0: Azt azonban nem árult el pontosan, hogy mely családi konfliktusokra gondol, csak annyit mondott, hogy családi ügyek. Na hát ezt nem csodálom, de azért valahogy családi ügyekben, meg válás körül, meg nem tudom, először mindig a gyilkossági gondolatok vannak az ember fejében, az aztán jön csak az öngyilkossági. De jó, hogy egyiket se tette meg. Gyermekeivel az elmúlt években nagyon megromlott a kapcsolata, többük már a Pitt vezeték nevet sem használja.
2: Ó, szegény bolond.
0: És férfi társaim most egyemberként ordítanak föl, hogy félre lett nevelve az asszonyi befolyás. És egyébként lehet, hogy igazuk van, de egyáltalán nem biztos. Ki tudja ezt?
1: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Majd megnézzük a Netflixen egy dokumentumfilmet, és azt sem mond meg semmit. Na mindegy, Miley Cyrus meg a Flowers visszatért, szegény Brad Pitt virágokkal már nem megy sehova. Mi viszont a 31-ig mindenképpen.

0: Cyrus és a Flowers. Köszönjük szépen, itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Hamarosan folytatjuk az Opel Wallis Lagerlistát, de bemegyek a szaunába, mert annyira hiányoznak az elmúlt hetek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
4: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva, cigányzene kíséretében. Margit szigeti színház.hu.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mély pontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál két nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
8: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
7: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint mai évfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-ig hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Báralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
9: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Kicsit hadarok, de nem baj.
10: De igen.
9: Ugye, hogy fel se tűnt senkinek? Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Dua Lipa. 31 már a kis liba. 31 a Dua Lipa.
10: Befejezted?
9: Folytatjuk az Opelvali slágerlistát. Cameron Dell, ez az Öleld meg magad. Tedd magad boldoggá.
11: Nézd ránk.
9: A 30.

0: Dreams, Gorgon City Nerdan Foolproof, javíztatét a 28. Rége hallottuk. Szigala Giacomni, Ilyen Kidon, Riptide-ja pedig a 21-ről leesett a 29-re, ezt azért hallgatgatjuk így hétről hétre. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: 46 éves lett Vanessa Carlton, amerikai énekesnő, dalszerző, zongorista. Gyerekkorában a klasszikus zene és a balett volt a két legnagyobb szenvedélye, később azonban az éneklés felé fordult. 2002-ben jelent meg bemutatkozó albuma, azóta összesen 6 stúdió lemezt adott ki. Legismertebb dala a Thousand Miles, amelyet már az első néhány hang után szinte mindenki felismer. Következzen most ez az örökzöld sláger.

0: Hogy fizetni tudja a lakbért, ugye mondtam, hogy Szarajevó háború, elment Londonba, aztán kikiáltották, hogy rendben vagyunk. Ő meg haza kiáltotta magát, de rájött, hogy ott nem tud világsztár lenni, tehát visszament Londonba. És fizetnie kellett a lakbért. Csak hogy nem tudta, mert 16 éves volt, hogy tudta volna.
1: Meséld el, halljuk.
0: Eladóként dolgozott, pincérnőként és hostessként 16 évesen.
1: Ne.
0: Aztán modellkedni kezdett, mert gondolom valaki szólt neki, hogy jaj, te csinos vagy pincérnőcském, hozd nekem két sört, meg mutass egy kis... Na, innen viszont rájött, hogy azért a modellkedés lehet, hogy érdekes lehet. Modellkarrierje során egy ügynökség arra kért, hogy fogyjon le néhány kilót, hogy a kifutón is szerepelesen. Erre azonban nem volt hajlandó, mert számára a modellkedés csak azért volt fontos, hogy kapcsolatokat szerezzen a zenei karrierje beindítás.
2: Nem mond semmit.
0: Értem. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy ő lefogjon és kimenjen a kifutóra, hanem hogy ne fogjon le és befusson a befutóra. Tétre, meg helyre. Hát igen, világos. Én valahogy értem, hogy mire gondolt. Nem akárkinek akartam mutogatni magát, hanem azoknak, akik a zenekarrierét beindítják.
3: Pontosan.
0: Ismerjük.
4: Tiltakozom.
0: Csak tessék. Teddy Swims is on the door a 27.

0: 25. Kígyó a One Republic és a Chasing Paradise, David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Köszönjük szépen! Nos kérem, Orsi újra kap egy lehetőséget, hogy régi dalokat lenyomjon a torpunkon.
1: Visszapillantó.
2: 68 éves lett Belinda Carlisle, aki a Go Go's énekesnőjeként lett világsztár, majd sikeres szóló karriert épített. 8 stúdióalbumot adott ki, és olyan slágerekkel írta be magát a popzene történetébe, mint a Circle in the Sand, a La Luna, vagy a Heaven is a Place on Earth. Ez utóbbi következik most a

0: Belinda Carlisle is a Heaven is a Place on Earth. Köszönjük szépen! Ezzel szemben a hét sztárja továbbra is Dua Lipa. Addig-addig modellkedett, hogy énekesnői szerepet kapott a 2013-as X-Faktor egyik televíziós reklámjában. Tehát nem a versenyben, egy reklámban. Így sikerült megismerkedni egy producerrel, aki annak idején a One Direction-nel és Ed Sheeran-nel dolgozott. És hogy nem, gyerekek, elképesztő, nem tudom, van-e ötletetek, hogy fordulhatott ez elő?
1: Fogalmam sincs, fingom nincs róla.
0: Felajánlott neki egy lemezszerződést az úriember.
1: Ez gyönyörű.
0: Aztán nem fogadta el, mert hogy az volt a fontosabb számára, hogy megtalálja az egyedi stílusát és az egyedi hangzását.
2: Ügyes!
0: A producer pedig valami egészen más egyedi dolgot akart letolni a torkán.
2: Tiltakozom!
0: Na jó, most már unom. Mi nem szépítjük az életet itt a slágerlistában, kérem szépen. 2015-ben Dua Lipa első albumán kezdett el dolgozni a Warner Bros. Recordsnál. A Be The One egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikert ért el, és ez az egyetlen dal a lemezen, amit nem Dua Lipa írt. Amin azért végül is csak el kéne gondolkoznia, nem?
1: Soha!
0: Megírsz egy egész albumot, plusz egy dalt, amit nem te, abból lesz a világ siker.
1: Oh.
0: Jó, hát lehet, hogy a közönség volt rossz. 24 Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e. Tessék, már játszok is.

0: Sheeran a kamerával a 22. Lady Gaga pedig a Halottak táncával a 23. Orsi pedig jön valamit, és hú, látom a tekintetében, hogy valami most fog rajtam bosszút állni. Valamiért, amit nem is tudok, hogy elrontottam.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2004-es slágerlistáról válogatok magyar kedvenceket, minden órában egyet hozok. A 24. helyen a Groove House, ha újra látom című slágere szerepelt. A dal 2004 egyik meghatározó hazai rádió sikere volt, és a mai napig igazi nosztalgia bomba. Jöjjön Judy és Zsolti, vagyis a Groove House.

0: barátom, köszönjük szépen, én ha újra hallom, akkor vagyok így ezzel, de folytassuk az Opelval is legerlistát egy kis bulvárral.
1: Oké.
0: Okay. Sokat emlegetem a Netflixet, nem véletlenül, hát az életünknek abszolút most már szerves része, de súlyos biztonsági botrányba keveredtek. A Los Angeles irodájukból, Los Angeles, hello, eltűnt egy merev lemez, amelyen Nicolas Cage még be nem mutatott filmje, a Fordude is rajta volt.
1: Előfordul.
0: A producerek állítása szerint az adathordozót kizárólag egy zárt körű belső vetítésre adták át a Netflixnek, és utána törölni kellett volna ezt a filmet. Na, Istenem, ez a...
2: Hát küldök egy képet, aztán törölt ki.
0: Persze, küld csak, azonnal törlöm.
1: Jól érzi magát?
0: Na, ha ilyet hallotok, akkor tudjátok, ez sose lesz így. Hogy Netflix miért dölt be ennek, azt nem tudom. Szóval mielőtt ellopták volna merev leveszt, nem törölték, mint ahogy megígérték. A készítők most 105 millió dollárra perlik a streaming céget, mert szerintük a kiszivárgás veszélye súlyosan ronthatja a film nemzetközi értékesítési lehetőségeit. Meg különben is elég jó kis lambókat lehet venni abból a 105 millió dollárból. De a Netflix visszautasítja a felelősséget, és arra hivatkozik, hogy a kapott merevlemez eleve nem felelt meg az iparági, titkosítási és biztonsági szabályoknak.
3: Mi van?
0: Ez olyan, hogy kéred a csajtól a fotót, hogy majd kitörlöd, majd átküldi, és azt mondod, hogy jó, hát ez a fotó eleve nem volt olyan, hogy le kellett volna törölnöm. Hát ez micsoda hülyeség? Most megbeszéltetek, vagy nem?
1: Nem tudom.
0: Attól, mert egy merevlemez nem felel meg egy iparági szabálynak, attól még nem kell letörölni?
2: Nem.
0: Ha már megígérted? Na, a 45 millió dollárból készült második világháborús kémdrámában Cage mellett Michael Sheen, Ben Kingsley és Matthew Good is szerepel, és valakik már szerintem nézik is.
1: Igaz.
0: Na, mi viszont hallgassuk Ed Sheerant, ez az Azt hiszem, és a 21.

0: legsírem az azt hiszem a 21. és jön a félpálya, mert hogy ott vagyunk most, a hírek után már a top 20, amivel folytatjuk az Opel Valli Sláger listát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Végleg eltűnik a legendás balatonfüredi tábor. Olasz Renato alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Hűsítik az állatokat a veszprémi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Végleg eltűnik a legendás balatonparti tábor. A Balatonparttól mindössze néhány száz méterre az Aranyhíd sétány és az Arácsi síd között fekvő telken sokáig egy napközis tábor működött, amely az utóbbi években elhanyagoltan állt, írja az nlc.hu. A hatalmas fákkal borított terület arculata a jövőben gyökeresen megváltozik, ugyanis egy lakópark épül itt. A 3-4 szintes épülettömbben 69 lakást terveznek, az általuk körülölelt belső kertben pedig medencét, pihenőtereket, valamint játszó teret és egyéb közösségi funkciókat is kialakítanak. A parkolást nagyrészt a föld alatt oldják meg. Az épületek alatt ugyanis egy 92 férőhelyes, közös mély garázs épül, míg a felszínen 15 autónak alakítanak ki parkolóhelyet. Augusztus 27-én Olasz Renato Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várják a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. Számos közönség találkozó is színesíti majd a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. A 39-40 fokos hőség az állatokat és a látogatókat is próbára teszi. A Veszprémi állatkertben azonban mindent megtesznek azért, hogy a lakók a lehető legnagyobb komfortban vészeljék át a forró napokat. Árnyékos pihenőhelyek, medencék, dagonyák, friss víz és párásító ventilátorok segítenek a hőség enyhítésében. Ahogyan azt Török László, a Veszprémi állatkert igazgatója a Veolnak elmondta, a nyári forróság az állatok számára is nagy kihívást jelent, ezért a kánikula napjaiban az állatkert munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak lakóik jólétére. Az állatgondozók folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és minden faj számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítják. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskői férfit a településen kedden történt pirotechnikai robbanás ügyében. Közveszélyokozás miatt büntetőeljárás indult ellene, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az öskői családi háznál történt szerdai robbanást követően a rendőrök megállapították, hogy az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot, és az egyik eszköz felrobbant. A férfi a robbanásban megsérült, a mentők kórházba vitték, a környéket pedig mintegy 100 méteres körzetben kiürítették, mivel a detonáció a közelben élők testi épségét és életét is veszélyeztette. A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A Van Veszprém HC 34-20-ra legyőzte a spanyol Torrella Vegát a Santanderi nemzetközi kézilabda tornán. Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5-5 után 8-5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási az iram, az építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt, így a félidőre 17-10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccs jelleget öltött, és a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével 34-20.
1: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk, estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-ig környékén hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, drága barátaim, és Orsi a múltból dalokat cibál elé, elém, meg elétek, elő, ezt akartam mondani. A hét sztárja a szülinapos előember Dua Lipa. Folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát a 20-kal, aki Ray Dalton és a Do It Again.

0: Good Life-val csak a 18. sikerült most. Na mindegy, Lady Gaga az Abrakadabrával még nála is rosszabb a 19. Úgyhogy végül is Fastboy tényleg egy orhosszal csak van nyerte ezt a versenyt. Ors jön, és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Demi Lovato, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. Pályafutását színészként kezdte, első albuma pedig rögtön a Billboardista élmezőnyében nyitott. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, aki country énekesnő volt. 2014-ben Olly Mercer készített el az Up című duettet, amit most meg is hallgatunk.

0: Lovato és Oldie Murs apja a mai visszapillantóban. Köszönjük szépen, életemben nem hallottam, de valószínűleg túl fiatal vagyok ez a dalhoz, tehát értem, előhoztam múlt mocsarából, én meg na, még akkor nem is éltem. Jó, tudom, hogy igen, sajnos csak úgy álmodoztam. A hét sztárja a Dua Lipa. Dua Lipa úgy vélte, hogy az ő zenei stílusa sötét pop.
1: Értem.
0: A nagy világszintű áttörést a No Lie hozta meg, ami igazából Sanda Pálnak köszönhető, mert az ő kislemezén volt hallható 2016 novemberében. Dua Lipa énekelte ezt. 2017 januárjában jött ki Martin Garrix-el készített Scared to be Lonely, ezután pedig megjelent a bemutatkozó albuma, és sorra jöttek a slágerek. Tehát mit csinált az asszony? Beállt férfiak mellé, meghozták neki az áttörést, azt lelépett szólóban. Oh, hallottam ilyet, hol is hallottam.
2: És komolyan beszél, hogy
0: vicce? Ja, át is éltem. Na, 17. közben Jennifer

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11-ig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Szintén lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10-ig, valamint mai évfélig a Kóskároly sétányt is. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnak utcában augusztus 25-én hajnali fél öttől vasárnap délig, a Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik az Opel Vallis Slágerlista. A legnagyobb

0: Katonini János bácsi Turn the Lights Off-val a 15. Taylor Swift és az Apple Light pedig a 16. Na, gyere Orsi és hozz valami rockot, vagy olyan rockosat. Rokkocskát.
1: Visszapillantó.
2: Folytatjuk a 2004-es lágerlista felidézését, ezúttal már a dobogón. A harmadik helyen a Hooligans állt a Játszom című slágerrel, amely később a rádiós toplisták élére is feljutott. Nehéz elhinni, hogy ez a dal már több mint 20 éves. Jöjjön a Hooligans és a Játszom.

0: is játszom. Köszönjük szépen. Poprop kategóriában. Pop...
1: Mi?
0: Pogrom poprop kategóriában tökéletes. Na, ez itt a Jodalos Magyar Sláger lista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján továbbra is, és a hét szárja még mindig a 31 éves Dua Lipa. Kérem szépen, 2018, pörgessük vissza az idő kerekét, 6 év, Jézusom, 6 évvel ezelőtt, mi volt veletek?
2: Nem tudom.
1: Mit tudom én, hogy mi?
0: Senki nem emlékszik, pedig a Sziget Fesztiválon fő előadóként lépett fel.
2: Igen.
0: Egy neves parfüm kampányarca lett, tehát igazából egy szagról az ő arca ugrik be. Hú, de szeretnék ilyet. Egy farmer márkával pedig már 3 kollekciót is kihozott.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Emellett azért foglalkozott zenével is, már egyébként nem tudom miért. Az összes zenész miután befutott parfümökkel, ruhamárkákkal, saját kollekciókkal jön elő, mert hogy szerintem, ha nem lenne rohadt sok pénzben, de nyilván nem csinálnák. És akkor van egy ilyen sejtésem, hogy tulajdonképpen az egész zene csak a hordozó rakéta, mint a rakéta kilövésnél, és akkor utána pedig a zűrkabin, az űrállomás, meg az egész űrutazás már egészen más. Az már egy sokkal nagyobb biznisz. A ruhaipar, parfümipar, és így tovább.
2: Ugye jó, mi?
0: Na de, első albumát 2020-ban már több mint 7 milliárdan streamelték, ami a legjobban streamelt női album a Spotify-on. Oh, legalábbis 2020-ban még így volt. Kell egy napszemüveg márka is, biztos vagyok benne.
2: Nézd ránk.
0: Közben mások is törekednek arra, hogy egy farmer márkával Beverly Hillsben telket vegyenek, itt van Exxon, Sarah és Misha Miller, úgyhogy a Don't Leave Kylie-t hallgassuk meg, mert valójában nem zenélni akarnak, hanem egy parfüm márkát, de hát valahogy odáig el kell jutni.
3: Tényleg?
0: Na tényleg a 14.

Ez a slágerlista. A sláger FM-en. Ez az Opel Vallis slágerlista. 12. Ez a sláger FM. I heard

0: Taylor Swift és a The Fade of a Philly a 12. Tóth Abigail és Sugar Daddy a 13. Orsi, gyere és hozz valami kicsit rockosat, ha már félig rockosat tudtál az előtt.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere, mielőtt világhírű zenész lett, breakdance csapatot alapított, később pedig édesanyjától kapott keverőpulton tanulta meg a rappelés és a zenekészítés alapjait. A Limp Bizkit mellett rendezőként, producerként és lemezkiadó tulajdonosként is dolgozik. Most visszarepülünk 2000-be, jön a Rollin'.

0: Biscuit és a Rollin! Na, köszönjük szépen! Csodálatos! Egy új BBC dokumentumfilm készült Jared Letoról, amelyben 10 nő számol be a vele kapcsolatos szexuális visszaélésekről.
1: E parancsol?
0: Hát szerintem Jared Leto nem ilyen...
1: Legyen óvatos.
0: Dokumentumfilmről álmodozott. Négyen közülök olyan cselekményekkel is megvádolták, amelyek büntetőjogi kategóriába is esetnek, és több beszámoló is olyan időszakra vonatkozik, amikor az érintett lányok még tinik voltak. Oh, Jared!
2: Figyelje magát!
0: Mondod vagy mered, esetleg vered, és te benne voltál minden háromban. Na, a film 2002 és 2016 közötti éveket vizsgálja, és a 9 nő most először beszélt nyilvánosan a történtekről. A Leto valamennyi vádat határozottan tagadja, és kijelentette, hogy életében soha nem követett el szexuális erőszakot. Az ügynek már a karrierére is lehetnek következményei, ugyanis a botrány kirobbanása után egy készülő hollywoodi film szereplő válogatásából már ki is.
3: Mi ez a hülyeség?
0: Tényleg nem akarok prejudikálni, de nem lehetne azt, hogyha valaki kap egy ilyen vádat, hogy megvárjuk, amíg az igaz vagy nem, és csak utána rugdossuk ki mindenféle helyről, mondjuk egy castingról, vagy egy filmből, vagy egy sorozatból, vagy bárhonnan?
3: Jól beszélsz.
0: Azért kérdezem, mert vannak olyan lányok, és nem mondom, hogy ezek a lányok olyanok voltak, csak tudjuk, hogy vannak olyan lányok, akik azt hiszik, hogy most életük szerelmével töltenek el egy éjszakát, és akkor rájönnek, hogy nem, mikor ez nem úgy működik, akkor hogy mostantól járunk Jareddel, akkor utána nagyon bosszúállókká változnak, és nagyon megsértődnek, és hirtelen kitalálják, hogy ők ezt az egészet nem is akarták. Szóval vannak ilyenek is, és igen, van olyan is, amikor emberek visszajönnek azzal, hogy sztárok és fiatal lányokat tudnak manipulálni, befolyásolni, és így tovább. Mind a kettő igaz, de hogy van az, hogy ezeket a lányokat még nem rúgták ki sehonnan, azért, mert egy ilyen dologban szerepelnek, a Jared Letot pedig már igen. Az úgy kéne valahogy csinálni szerintem, és mielőtt tiltakozna a bírónő, hallgasson végig, hogy ha valaki megvádol valakit egy ilyesmivel, mondjuk egy híres sztárt, addig mondjuk ő se mehessen casting, akkor mindenkinek legyen, tehát valami legyen. Rá is vonatkozzon valamilyen szabály, mert azt szerintem haláligazságtalan, hogy holnap jön valaki, és azt mondja, hogy Bruce Springsteen molesztálta az öltözőben, annak meg lemondják a koncertjeit, és aki mondja, azzal meg nem történik semmi. Ő éli tovább az életét, és bejár show-ba nyilatkozni.
1: Ez igaz.
0: Miközben nyilván ott van az a kérdés, és is, hogy jó, hát akkor mit csináljon egy lány, aki tényleg átesett egy ilyen, hova forduljon, stb. Gondolom, hogy ez nehéz, de azért valahogy azt érzem, hogy itt bemondásra elesni embereknek bizonyos dolgoktól annyira jó. Ha pedig tényleg elkövették a dolgot, akkor meg már bocsánat, de tudnak egy film elkészülte után is börtönbe menni. Hát most, na, lesz még egy jó film, a Jared Letónak, azt utána sittelik le, nem mindegy.
3: Engem meggyőzött.
0: Mindegy, ha hallgatnak minket sztárok, akkor tessék normálisan viselkedni a nőkkel, a lányokkal meg pláne. És a fiatal lányokkal meg ne viselkedjetek sehogy, őket csak így messziről kedveljétek, jó? Kösz szépen. Ti meg fiatal lányokkal hallgattok minket, akkor nem kell mindenki öltözőbe bekönyörögni magatokat, oké? Nem az lesz az igaz szerelem, ezt higgyétek el. Én is bekönyörögtem egyszer magam Alice Cooperhez, ezt mi lett a vége?
4: Meséld el, halljuk.
0: El sem mentem a koncertre. Na mindegy, a lényeg az, hogy 11. Szemfeld és Rosalind Heart Like Mine-ja. Tessék!

0: 21. Szemfeld és Rosalind Heart Like Mine-ja, az időjárás közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy ezek után jönnek azok. Tehát, hogy az időjárás közlekedés után jönnek a legjobbak. Folytatjuk az Opel-val is legelistát, egy pici szünet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk. Estétől a határ közelében néhol zápor, zivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában augusztus 25-én hajnali fél öttől vasárnap délig. A Lánchíd oldalában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila utca között. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton, az éles sorok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra készüljenek. Továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban szombaton este 8-tól 10-ig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a Szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Dua Lipa. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Ray Daltonnal, aki futkározik, mint a vér.
4: Mi?
0: Véres futam.
4: Mi van?
0: Véres futás, vagy véraláfutás. Igen, ez lesz az. Ray Dalton is a véraláfutás.

0: Button, Norma Jean Martin és Henry Raudamai hegye a 8. Loy és a Get Lucky a 9. 4 helyet javított. Bravo, Loy!
1: Jól van.
0: Szépen daloj, Loy!
2: Ó, nagyon vicces.
0: Jó, ezt én is adottam, elnézést. Na, gyere, Orsi, inkább hozz valami dalt.
3: Visszapillantó.
1: Maradunk 2004-ben, amikor a slágerlista 14. helyén egy igazi különleges páros szerepelt. A Bombon és Gangsta Zoli közös dala Kapod, amit látsz, annak idején nagy meglepetés volt. A két teljesen eltérő zenei világ mégis remekül működött együtt. Én a mai napig imádom ezt a dalt, úgyhogy ideje újra meghallgatni. Jöjjön a Kapod!

0: Bomban és Gangsta Zoli, kapod, amit látsz. Köszönjük szépen, és hallottad is, amit hallasz. Na mindegy.
1: Mi van?
0: Kaptad, amit hallottál. Ez itt az Open Valley slágerlista, a hétszárja Dua Lipa. Hát már csak annyit róla, hogy egy albán eredetű névvel látták el. Ugye a Dua az egy albán név, szerelmet jelent, és nagyanyja javaslatára kap. Valójában Lipa szerelem neve.
2: Szó se róla.
0: Gyerekkorában nem kedvelte a nevét, most ezen szerintem egyikünk se csodálkozik. Szívesen írna dalt Rihannának, ebben én is vagyok így. Utálja a szénsavas üdítőket, gondolom a kitartott hangoknál okozhatnak problémát.
3: Hát ez meg hogy érted?
0: Karrierje kezdetén pedig azt nyilatkozta, hogy nem tud táncolni, ezért nem is próbálkozott. Azóta azért belejött a dologban, valaki meggyőzte, hogy azért próbálkozzon, és nagyon látványos koreográfiákat nyom, tehát van fejlődés az asszonyban.
4: Kiváló.
0: És még csak 31 éves, Istenem, még egy jó bableves is befigyelhet. Elég hímsovinista voltam.
5: Tiltakozom.
0: Önirónia volt, 7. Bibi Rixa és a Faithless New Religion.

0: ötödik helyen Hurts és a Purple Disco Machine, Wonderful Life 25-je, Martin Garrix és a Butterflies a hatodik volt, Orsi pedig jön, és jaj, de jó kis dalt hoztál, tessék. Na jó, igen, tudom, Backstreet Boys, de ezt még én is szeretem.
1: Visszapillantó.
2: 53 éves lett Howie D, a Backstreet Boys egyik alapító tagja.

Már 3 éves korában énekelt, később musicalekben is szerepelt, mielőtt 1993-ban csatlakozott a Backstreet Boyshoz. Érdekesség, hogy bár félig spanyol származású, nem beszél spanyolul. Most pedig következzen az egyik legnagyobb Backstreet Boys sláger, az 1997-es As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, köszönjük szépen, és kérem szépen, ez itt még mindig az Opel Valli slágerlista, most már 3,5 órája gyűrjük egymást, de még mindig bírjuk. Ráadásul Anne Hathaway látványos ruhában mutatta meg egyre kerekedő teresasát, az új filmje, az Oak Street vége, Los Angeles-i rendezvény, gyerekek, csak Los Angeles-ről vannak híreink, tényleg ne haragudjatok, hazabeszik.
1: Na is.
0: Az Oscar-díjas színésznő, 43 évesen a harmadik gyerekét várja, meg a férjét is elég sokszor, mert hogy kimarad, Adam Schumannről beszélünk. Hát egy cipész, cipész Ádám. Rengeteg dolga van, de azért időként befűzi. Nem a cipőjét, hanem még Anne Hathaway-t is.
2: Na minden világos, csávokáj!
0: Két fiúk van, Jonathan 10, Jack pedig 6 éves, így a most érkező baba lesz a család harmadik gyermeke. Hathaway júniusban bejelentette a terhességét, és korábban elárulta már, hogy egyáltalán nem számított rá.
1: Ez komoly?
0: Pedig hát már kétszer megtörtént, tehát azért lehet rá számítani, hogyha ugyanazt csináljátok, akkor hasonló vége lesz.
3: Tiltakozom!
0: Na pont ez kellett volna Anne Hathaway-nek is. Minden esetre 1-2% esélyt adott annak, hogy egyáltalán terve essen, közbe tessék. Na, dolgozni sem állt le, új filmében Ewan McGregor oldalán játszik egy családanyát, akinek otthona váratlanul egy dinoszauruszokkal teli őskori világba kell.
1: Pontosan.
0: Eredeti. Shakira és a Burna Boy, Die Die-ja, a negyed.

0: A negyedik és a hatásszünet után már is Orsi érkezik, és hoz valamit a hét szárjától.
1: Visszapillantó.
2: 31. születésnapját ünnepli Dua Lipa, háromszoros Grammy-díjas koszovói albán származású angol énekesnő, dalszerző. Zenei pályájára édesapja rockzenész múltja is nagy hatással volt. Mielőtt befutott volna, modellként, pincérnőként és hostessként is dolgozott, hogy finanszírozni tudja londoni életét és zenei álmait. Ma már a világ egyik legnagyobb popsztárja, most pedig következzen tőle a 2020-as Physical.

és a Love Again. Köszönjük szépen, egész 4 órán keresztül Dua Lipával foglalkoztunk, úgyhogy ha csuklott, az ennek köszönhető. Most pedig már csak a top 3 van hátra. Még mielőtt rátérnénk, nézzük, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Ray Dalton és a Blood Running, a vér alá futás a 10. Lloyd Get Lucky-a a 9. Az Out of My Head Hipatontól a 8. helyen.

0: Kenji és a Bambolé a harmadik. Köszönjük szépen. Beszéljünk egy kicsit Szilről.
1: Oké.
0: Okay. Okay, mert sokat emlegettem, hogy lehet koncertjegyeket nyerni. Na, de magánélete is van, nem csak koncert élete. Heidi Klummal költött házassága után fordulatosan alakult az ő kis magánéletük, mert hogy 2005-ben feleségül vette, Heidi Klum ugye egy szupermodell, három közös gyerekük született, és Szil később Heidi korábbi kapcsolatából született lányát, Lenit is örökbe fogadta. Tehát, hogy nagy volt a család.
2: Így igaz.
0: Kívülről álompárnak tűnő házasság azonban 2012-ben széthullott. Akkor volt ez a nagy hideg, amikor megfagyott mindenki a filmben. Emlékeztek rá?
3: Nem.
0: Szuperviarok voltak, és egy perc alatt mínusz 70 ezer fokot. Na mindegy, elhidegültek. Válásukat 2014-ben mondták ki. Szil később Laura Strayer mellett találta meg újra a szerelmet, aki még a 2000-es években személyi asszisztensként dolgozott mellette. Micsoda véletlen volna?
3: Hogyne?
0: Aligha. Amikor az énekes még Heidi férje volt, kapcsolatuk állítólag kizárólag szakmai volt. Tehát, hogy és akkor biztos voltak nagy nézések. Hát milyen az, amikor jó kapcsolatban van, de van egy szexi titkárnő?
1: Ez veszélyes.
0: Ezt mondom én is. Évekkel később újra találkoztak, 2021 óta már egy párt alkotnak, és már rendszeresen jelennek meg együtt nyilvános eseményeken is. Csak az a kérdésem, hogy Laura, aki ugye az egykori titkárnő volt, mit szól a mostani titkárnőhöz? Megengedi-e egyáltalán? Mert hát tudjátok, hát a vele is meg történt, mással is meg...
4: Befejezte?
0: Laura Szil gyerekeivel jó kapcsolatot ápol, és gondolom, hogy egy öreg 70 éves bácsit kötött be Szil mellé titkárnőnek.
1: Attól tartok, igen.
0: Boldi bácsit! Na, Kemrőd és a B-Man közben az ezüstérmes.

0: Good, a 14-ről megérkezett a másodikra Be Mine-nal, és akkor az előbbi válásos hír után jöjjön egy ilyen összejövéses, nem, hogy kiegyenlítsük a mérleget. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata újabb szintet léphetett. Párizsban mindkettőjük bal kezén megjelent egy-egy hullafolt, nem, egy arany karika.
1: De mit számít az?
0: Lefotózták őket. Egyre erősebb a találgatás, hogy talán már el is jegyezték egymást, hogy össze is házasodtak. A pár hivatalosan nem erősítette meg egyik hírt sem. Cooper és Hadid 2023-ban egy gyerekzsugron ismerkedtek meg, kapcsolatukat azonban sokáig óvták a nyilvánosságtól, és csak 2025-ben vállalták fel nyíltan. Mindkettőjüknek van egy-egy kislánya a korábbi kapcsolatából, Coopernek ugye Irina Shayktól, Hadidnak pedig Zayn Maliktól.
1: Pompás.
0: A benfetesek korábban is azt állították, hogy Bradley házasságon és közös gyereken gondolkodik Gigi-vel, így a párizsi gyűrűk most újra beindították. Én azt mondom Bradley, hogy ha már Gigi, akkor Gigi. A többet a sors elintézi. Ennyi volt már az Opel-val is slágerlista, valami hozzáfűzni való, még benne maradt valakiben valami.
2: Nem akarok válaszolni egyetlen kérdésre sem.
0: Ez benne is maradhatott volna. Az élen a Switch Disco és a This is the Life.
1: Mi van?
0: Switch Disco és Rehab, valamint Samfeld Sleep Tonight-ja, This is the Life. Uh-huh. Úgyhogy a negyedikről az érre tölt. Remélem, hogy ti is jól alszotok ma. Én mindenképp. Nem sok maradt a nyárból, úgyhogy húzzatok bele, találkozunk jövő héten. Szevasztok!
3: Elnézést, de nem aludtam legalább 68 óra.

0: Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallis keresse. www.opelwallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap telefilmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton. Különleges programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. Honvédségi helikopter riasztottak a megyébe. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tönkre megy a Balaton, ha nem változtatunk a túlhasználaton, hangzott el egy tudományos rendezvényen. A Balaton jövője nem pusztán vízszint kérdés. A túlállapotát egyszerre alakítja a klímaváltozás, a vízgyűjtő aszályosodása, a partok beépítése, a természetes partszakaszok átalakítása és az emberi használat módja, írja a Librarius. A jelenlegi menedzsment és a túlhasználat hosszú távon nem fenntartható, mondta Honti Márk hidrológus a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tihanyi tudományos rendezvényén. A rendezvényen kutatók, vízügyi szakemberek, döntéshozók, polgármesterek és balatoni civil szervezetek képviselői vitatták meg, milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tó ökológiai állapota és társadalmi használhatósága hosszú távon is megmaradjon. Különleges programokkal várja a látogatókat az államalapítás ünnepét követő hétvégén is a Veszprémi Várnegyed. Zenei és liturgikus rendezvények mellett lesznek vársíták, múzeumi foglalkozások és interaktív nyomozás is. A Szent György kápolnában pedig, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, Szent István király fiának címzett intelmeit lehet majd meghallgatni. A Szent Mihály főszékes egyházban ma 19 órától a müncheni Bach kamarakórus és a veszprémi Orlandó ének együtt társad közös hangversenyt. Felix Mayer karmester, Mendelssohn, Brahms, Bruckner és más romantikus zeneszerzők műveiből válogat az ingyenes eseményen. A hosszú hétvégén a klasszikus vársétákon túl augusztus 22-én este 6-tól úgynevezett Szent István túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek meg a látogatók. Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, jutalomban részesítette munkatársait nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Romsics Roland főtörzs zászlósnak, a rendészeti igazgatóság szolgálatparancsnokának. Dr. Mecser Tamás dandártábornok országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette fő hadnagyját, Tóth Melinda hadnagyot, a Várpalotai rendőrkapitányság fő előadóját, pénzjutalomban részesítette Édes Zoltán főtörzs zászlóst, a Balatonfüredi rendőrkapitányság csoportparancsnokát, írja a polisz.hu. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Veszprém megyében tűzoltó helikoptert is be kellett vetni. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetkilométernyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.800 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltó autóra volt szükség. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt. Veszprém vármegyében Só és Öskü között a Magyar Honvédség helikoptereit is be kellett vetni a tarló és erdőtűz megfékezése érdekében.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb denslágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János. Nem ereszték le a Ráckevei Duna ágat. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt kulturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Döntését három fő indokra vezette vissza. Elismerte, hogy a párt túl későn reagált a korrupciós vádakra, így nem tudta megfelelően kivédeni az ellenzéki kampányt. Emellett saját felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy bizonyos korábbi nyilatkozatai kárt okoztak politikai közösségének. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszintcsökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. A Hamasz egyik ezredese melletti tüntetés miatt Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt a rendőrség vezetőjének. Több állampolgár is megkereste őt a gyűlés kapcsán, amely dr. Hussam Abu Szafia melletti kiállásra irányul. A tervezett rendezvény miatt a főpolgármester levélben fordult Baricska Norbert Tamás rendőr dandártábornokhoz, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, írja weboldalán az ATV. Karácsony Gergely levelében leszögezte, meggyőződése, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmust, így az izraeli vérontásért felelős Hamaszt támogató bármiféle demonstrációnak. Budapest nemet mond a terrorra, nemet mond a terrort bármilyen módon relativizálni akarókra is, tette hozzá. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: DJ, második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger.

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mély pontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneméségeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akikhez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítéve a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Kucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként 10:30-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erős honvédségre van szükség, mondta a miniszterelnök a nemzeti ünnepen. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek a Duna medréből, tekerés közben bukott le egy bicikli tolvaj. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 5-600 kg vegyes vas hulladékot, például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot, műanyagpalackot, fóliát gyűjtöttek össze. Egy 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulcssal ugyan lekapcsolta, de semmihez sem rögzítette. 20 perc múlva pedig már nem találta a kerékpárt. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellér utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt ő lopta el. Csak annyit mondott a rendőröknek, hogy ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult eljárás. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomolyfelhőkből futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: füle mellé.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként.